0: apám nem hordana szakát, testvérek is lehetnétek, ha én kérlek benneteket elé.
1: Takový víc nejsliku.